Hogy elindult a hanglemez, először egy kis furcsa nez, a tűzöreje ez csupán, a szívem dobbanásatán, mert vallomással kezdtem el, egy férfi régen érdekel, nem fontos szőke barna ez,

tudok egy olyan mozik, hogy valami csoda. Az se baj, ugye Rozi, messze van az a mozik, és ez a legjobb mozik, tudja egész tuda. Nincs ottan hangos film, csak zongora és szól a litra szólia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e Rozika, te? Gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozik, hogy valami csoda.

Hallója rosszika fe, szerünk a moziba fe, tudok egy olyan mozit, hogy valami csugat. Hát te baj, ugye rosszik, messze van az a mozit, így ez a legjobb mozit.

boldogságot keres a lelkem. Száj, száj, sóhajom a magas égben. Mit keresek talán?

0: Radio D, your gramophone station.
1: Az államrendőrség pénzi kapitánysága Jamó Györgyné született Gergelyek Julianna pécsi napszámos nőt, azért mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog.

0: Molnár leszem, de miatt a szerelmem. De sok lisztes zsákot kellett, ám én mégsem panaszkodom, mivel az igazkodom, amíg téged kell szívemhez ölelnem. Ám én mégsem panaszkodom, mivel az maszkodom, még téged kell a szívemhez ölnem.
1: Kevés a fény, több fény.
2: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.
4: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11.40-kor. Grieg első per bűncsvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16.15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17.30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18.25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

0: született a Danúbia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha Danúbia óra van a háznál.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, és akinek viszont én is sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

a manci a kis pesti lány. Hófehér karján sok olcsó ékszer, na és ez a lány, és mindez kétszer, volt fényben is napsugár, ez manci a kis pesti lány. Ugye láttál már édes narancsot, ilyen ajka, ha csendül a tó, mintha csengeni halnál harangot, pedig csak szól, hello. Elsápadnak a rózsák a láttán, így gyönyörűség, ez nem valóság, kosztümbe öltözött nyár, ez manci a

Pare tipsilor, neccioio ipsel. De iet caverni, nem tud mixer. Mirgesd a mézes csolán, ez monti.

Oktogon kávéház nyári dependance, autósok romantikus oázisa, idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

0: like pingvin ur Mis dis lilla dek pingvin lang Du leis min ho o dur o ja Ek pingvin tant o tja Mister vilt o poget kettu Mis dis lil tippe get kettu Mister vilt o da inti tu Pus ides pingvin nu Na gjerre veo, ha som bo Ha som bo, ha som bo Spuidele o buidele o za jom bo I sitet almutsa Mister vil ha sitt pingvin tur Lille u homor langro djur Eish es ut min den uro sa El urul kestika
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik. Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

0: Is that what you heard, boy?
1: I wonder how.

Engem többé ne tegezz, kisapádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küld vissza a levelem, elvárunk örök harag. Ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár egy struc, szolgálja pritz, pratz, pruc. Engem többé ne tegezz, kisapádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

Na jó napot én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis napszot, aztán slucz. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapesten csatolta?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

Motor rajta nézze ám is csináljad, most a vállad ígyrén álljad, és ha ez a tempó téged felőről, elkezdjük előről. A hoplahó a legszebb tánc, mert abban mindent megtalálsz. A hoplahó az nem nehéz, a jobb lábaddal balra lép. Fogd meg a partnered is emeld fel, vigyázz rá!

bizonyal igen kedves ajándéka maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütés adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Mindenszentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye,

0: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen vészgálicos és kénes permetezőszerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
1: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

Marianne.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

yksin jätennen tahtavin. Ach, mit on nebilo, kuvet

Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 század méteren. A gong ütés 18 óra. Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 század méteren. A gong ütés 18 óra.

szépszerűbb koncski jobbán télen. Kinyitom hátad, újságot szépen, s ott áll a lapban a teli találat. Kik

őt most izgatta, no de izgatta. Egyszer végre a két kezét megfogta ez a tanár úr, és egy szót sem szól, csak megcsókolta, s elnyomult a zongorán a hú. 16 éves volt és szőke, s a hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, ő címádja, mert a tanárja csak azt kívánja, legyen szükség.

megcsókoltam, cselni múlt az ongorán a húr. 16 éves volt és szőke, csak hatodikában jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, Jussz imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cseré lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: szabad elírakom azt, ami szép, gyöngyöt és aranyat és pénztömegét. Pompát, pincsi kutyád bundát, kell neked autó, vagy kell neked sí, mindened lesz, miután szíved rí, meglásd, mi megértjük egymást.
1: Jöjjön!
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeres engem, szívecskék!
2: Nálam 10-ig aludhatsz.
0: Igen, mindig hazudhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeres engem, szívecskék! Bánom is kínosz, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha a fejed tetejére állsz, főhocsókkal vársz rám.
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek.
1: Csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
0: Szeres engem, szívecském, bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha a fejed tetejére állsz,
3: főhocsókkal vársz rám.
1: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.

0: Radio D, your gramophone station.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,10-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven is.

Ki az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szó, s már viharokat támaszt? Ki az, aki percenként megkérnek, és eddig még sosem adott választ? Ki az, aki egy férfit, tíz férfit, száz férfit úgy csalogat magához? S akit ezért minden

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

lost. Egy hétig tart még ezt az ügyet kiheverem, így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulát, rémes éjszakám lesz, egész ilyen forgolódom én. De aztán lesz nekem

oda az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Ki bajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a búsulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem egy másik partnerem, kínálat százszor többet ér.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart perfumeri, Bécsi utca 9.

0: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Bootshaus. Auf Welle 400 Meter.
1: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

0: denn von wo denn, wozu denn, warum, für wen?
1: Szuperkóra szóródobozban, szuperkóra porfúvódobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.
2: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit Kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

Saratova, azt mondom, hogy de prima pipa dohány ez a furzicsának ízes levele van, a pipa száron bívül betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a furzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a furzicsámba, de az ember mint hiába, mit tehet e hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

az román, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csíde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsámnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálok, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szív, dohányom elszívom, a purzicsánom jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szív a komád, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év új év.
2: Tippity, tippity, tippity, tippity, tippity.

amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták.

Annika tekerek, tekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd a fákon, már pirosak a levelek, testére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünnepel, tünnepel, mert az egész falu tünnepel, tünnepel. Formár az új bor, a hordó kerek fenekét, édes a füldő és bő a termés a szikét. Hűvös szellő járja a rétet, bújhát hozzám én szerelmesem. A két karommal betakarlak téged, két kicsi kezedet megmelengetem. Hely, színát ordanak a szekerek, szekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Tilkak a sinteget,

sino illos mono hoyo donner sin acordan acta tekerek tekerek y no toco ni le tevelet tevelet ni do tofaco mar pirosok a levelek estire meglátod megjönnek a hidegek. Hely a munka holnap tünetel, tünetel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Formára újkor a hordó kerekte neki, édes a földő és bő a termés az idén. Hűvös szellő nyárja a rétet, fújj hát hozzám én szerelmesen.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigieren

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Parancsot a hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság hirdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezen túl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

magam, semmit se ígérsz, nem fogadkozol. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatásuk.

jönne. Hogyha majd újra lát, megismer, félek, úgy néz rám, meg is ver, pedig jobban tenni, ha szépen köszönne. Bár úgy látom, tetszem egy kicsit, na miért nem mondja? Attól félzán elnye, én leszek minden gondja. Üljek a szülébe, vagy nézek a nézőt.

mindenem. Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: A testvéred Kispestén lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Egy pohár, két pohár, meg a bor egészségére válik.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.
1: Nem, nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

ta ti ti ta ta ti pe ta. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, ta ti ti ta ma pe ta.

0: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét, a dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

gyűlölöm az emlékedet. Ez a pár nap mi volt neked? Kinek felelsz, kinek bűnhődsz érte? Gyűlölöm már életem, de mindig tekintetet puha nagy bilincsét. Szemed sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod,

Kezem betéve. Akármilyen csoda szép volt, az volt a baj,

Addig leszek boldogok siketten, míg a harang szavol ágyon cseng. Szólt a harang

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Germany calling. Cordial greetings to all DJC friends in North America. Thanks to all of you for the many kind letters of appreciation. We hope you will remember that any day by tuning in our station, you can enjoy it from Germany.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

Saratam Fanny, Saratam Len, Saratam Kinney, Saratam Ben, Saratam Sylve, Saratam Föve, Sjö. Saratam Megis, Saratam Mar, Saratam Regis, Saratam Bar, Saratam Jobbro, Saratam Barro, Sjö. Megsúgom Saratam Délbe, Saratam Szélbe, Saratam Mindenki. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, ső.

tanni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, ső. Szeretem mégis, szeretem már, szeretem régi, szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balról, ső.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év elő. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb. Húzódjunk beljebb, ha kérem, van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám. S ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én. Húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény. Húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb. Húzódjunk beljebb, most kérem, van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatom.

húzódjunk beljebb. Csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb. E kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután. Cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utca kövén, jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem lehet.

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Radio Sweden, Stockholm.